Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. július 31-e, péntek. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően az érdekességek a nagyvilágból és a Türkiye utca ízei legújabb epizódjait hallhatják. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcastjeink érdekében.

0: A mai hírösszefoglalón következik. Izrael és a Hamas megállapodást kötött a gázai háború befejezéséről. A Hamas magasrangú tisztviselői szerint a megállapodás rendelkezéseket tartalmaz a Hamas fegyvereire és az izraeli csapatok fokozatos kivonására az enklávéból. A megjegyzések azután hangzottak el, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette az áttörést. Egy Hamas tisztviselő elmondta, a csoport jelenleg a közvetítőkre és Trump béketanácsára számít, hogy biztosítsák Izrael betartsa a megállapodás feltételeit. Gázi Hamas tárgyaló elmondta, Hamas engedményeket tett annak érdekében, hogy megkímélje a gázai embereket a további gyilkosságoktól és kitelepítésektől. Irán külügyminisztere állítólagos izraeli hamis zászlós műveletekre figyelmeztetett, miután dróntámadást követtek el a gázszállítóhajók ellen Egyiptom, de miért a kikötőjében. Abbas Araghchi a támadást követően elmondta, Egyiptom fontos regionális partner és biztonsága rendkívül fontos Irán számára. Megjegyzése egy nappal azután hangzottak el, hogy egy dróntámadás két gázszállítóhajó felett felgyújtott a földközi tenger kikötőjében. Legalább 34 bányász halt meg egy szénbányarobbanásban Pakisztán délnyugati, Beluchisztán tartományában. A hatóságok szerint a robbanást metángáz okozta, és csütörtökön végig söpört a bányán, ami egy éjszaka alatt mentőakciót indított el. A mentők továbbra is keresik a csapdába esett bányászokat, azonban a tisztviselők nem közölték, hogy pontosan hány ember tartózkodott a bányában a robbanás idején. A bányászati balesetek gyakorlatilag Pakisztánban, különösen Beluchisztánban. Spanyolország további erőforrásokat vett be, miután több ezer fiatal marokkói próbált meg átjutni spanyolországi Ceuta enklávéba. Pedro Sánchez miniszterelnök azt nyilatkozta, a kormány a marokkói és a nemzetközi hatóságokkal együttműködve próbálja a lehető leggyorsabban helyreállítani a helyzetet. Csütörtökön ezzel gyűltek össze a ceutai határ közelében, amit a spanyol média összehangolt bejutási kísérletként jellemzett. Sánchez elmondta, a kormány válaszát megvitatta Ceuta regionális elnökével is. 10 nemzetközi hegymászó eltűnt, miután lavina sújtotta a Broad Peak-et Észak-Pakisztánban. A csapatot a neves nepáli születésű hegymászó Nirmal Pujja más néven Nimzdai vezette, és a hegymászók a lavina óta nem érték el egymást. Az expedícióban nepáli, pakisztáni, ománi, amerikai és kínai hegymászók vettek részt. A pakisztáni hatóságok és a pakisztáni alpinista klub azonnali kutatómentő akciót indított el.
1: OTRT, Türkiye Hangya Rádiójának hír műsorát hallják.
0: Az Európai Unió országaiban az év elejétől kezdve az erdőtüzekben elpusztult területek mértéke mintegy 25%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, ezzel elérve a 434.976 hektárt. A globális éghajlatváltozás elsősorban Európában, de a világ számos más részén is okozta a szélsőséges hőhullámok következtében a legtöbb esetben emberi tevékenységből eredő erdőtüzek nagy kiterjedésű károkat okoznak. Az Európai Erdőtüzek Információs Rendszere EFIS adataiból szállított információk szerint júliusban, amikor rendkívüli hőhullámok sújtották Európát, az erdőtüzek száma gyorsan emelkedett és jelentős területi veszteségek következtek be. Az EU tagországokban idén keletkezett erdőtüzek következtében július 29-i állapot szerint az elégett terület 434.976 hektár tett ki. Az EU tagországokban az előző év azonos időszakában elégett területet 346.836 hektárra becsülték. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma bocsánatot kért, miután a tisztviselők egy olyan térképet mutattak be Brazíliában, amely helytelenül jelölte meg az afrikai országokat az AIDS 2026 konferencia előtt tartott előadás során. A The Advocate csütörtökön közölte, a térképen megjelölt valamennyi ország rossz helyén szerepelt. Nigéria szárazföld belsejében volt feltüntetve, Mozambikot Ugandától északra helyezték el, és több más ország is hibásan szerepelt. Az amerikai külügyminisztérium közölte, teljes felelősséget vállal a hibáért, valamint a térképet egy csapattag készítette, aki az esemény előtt sietve módosította a prezentációt. A hatóságok közleménye szerint pénteken 34-re emelkedett a Japán délnyugati részét sújtó erős földrengés halálos áldozatainak száma, miközben a mentőcsapatok továbbra is a túlélők után kutatnak a romok alatt a legsúlyosabban érintett térségekben. A 7,1-es erősségű földrengés kedden rázta meg Japán déli részén található Kyushu szigetét és jelentős károkat okozott Kumamoto prefektúrájában. A katasztrófa következtében robbanás történt egy bevásárlóközpontban, egy gyár kéménye leomlott, valamint számos lakóház dőlt romba. A Kumamoto prefektúra kormányzata közölte, hogy 34 halálesetet erősítettek meg a földrengéssel összefüggésben. Még egy további esetet még vizsgálnak. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke kijelentette, Oroszország Ukrajna elleni támadása során megsértette Lengyelország légterét, ami ismételten feltárta, hogy az orosz agresszió nem csak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságát fenyegeti. Costa az X-en közzétett bejegyzésében megjegyezte, tegnap este Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen. A támadás során Lengyelország légterét is megsértették, erősítette meg Costa egy bejegyzésben és megjegyezte. Ez újra egyértelművé teszi, hogy az orosz agresszió nem csak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságát fenyegeti. Végezetül. A Yunus Emre Intézet által szervezett török nyelvi jártassági vizsga új időszakos jelentkezései hamarosan megkezdődnek. A vizsgát azoknak a személyeknek szervezik, akik a török nyelvet idegen vagy második nyelvként tanulják, és céljuk a nyelvtudásuk szintjének felmérése. A TIS, az Európai Nyelvi Tesztelők Szövetsége, által jóváhagyott Q-Mark minőségi védjeggyel rendelkezik, és a török nyelv első, valamint egyetlen olyan vizsgája, amelynek nemzetközi érvényességét hivatalosan is elismerték. Kedves hallgatóink, a mai ír összefoglalónk a végére ért. Most az érdekességek a nagyvilágból legújabb epizódja következik.

A mesterséges intelligencia ma már nem csak a telefonjainkon van jelen, hanem a harctéren is. Az Egyesült Államok és Izrael az Irán elleni támadások során széles körben alkalmazta a mesterséges intelligenciát. Aki gyorsabban képes feldolgozni az adatokat, az határozza meg a háború tempóját. Azonban hol tart ebben a versenyben Türkiye? Milyen szerepet játszik a mesterséges intelligencia hadviselésben? Kezdjük is! A technológia fejlődésével a mesterséges intelligencia villámgyorsan elterjedt, és mára szinte életünk minden területének részévé vált. Úgy tűnik, hogy a hadszíntéren is egyre gyakrabban hallunk majd róla. Az Egyesült Államok vezérkara első kézből megerősítette, az Irán elleni támadások során intenzíven alkalmazták a mesterséges intelligenciát. Az izraeli vezetés pedig közölte, különösen a kiemelt fontosságú célpontok azonosításában vették igénybe ezeket a technológiákat. A mesterséges intelligencia közvetlen hatása a hadviselésre

Most először mutatkozik meg ennyire egyértelműen és átfogó módon. Ez azonban számos kérdést is felvet. Például, mire képes már a mesterség és intelligencia? Mennyire megbízható ezeket a folyamatokat rábízzuk? Vajon olyan országok, mint Türkiye, készen állnak arra, hogy a mesterség és intelligenciát a hadszintéren is alkalmazzák? Ezekre a kérdésekre és még sok másra Alper Özbilen, a technológiai alapú stratégiai megközelítések egyik elismert szakértője válaszolt a TRT Habernek. Most ezt a beszélgetést foglaljuk össze önöknek. Milyen szerepet játszik a mesterség és intelligencia a hadszintéren? Erre a kérdésre akár oldalakon át lehet válaszolni. Özbilen azonban mindenki számára érthető módon vázolta fel az alapokat. Először is emlékeztetett arra, hogy a mesterséges intelligenciát korábban is alkalmazták különleges műveletekben, hírszerzési folyamatokban és különböző fegyverrendszerekben. Ugyanakkor ezek a felhasználások többnyire egy-egy önálló platformra vagy konkrét eszközre korlátozódtak. Például célpontfelismerésben, pilóta nélküli járművek navigációjában vagy képelemzésben már korábban is alkalmaztak MI támogatott rendszereket, mondta el Özbilen. A most tapasztalható változás azonban szerinte már egy teljesen új szintet jelent. A mesterség és intelligencia már nem csupán egy-egy rendszerben működő támogató technológia, hanem olyan réteggé vált, amely felgyorsítja a teljes hadművelet koordinációját. Felidézte az ukrajnai háborúban a mesterséges intelligencián alapú megoldások, már a fronton is és a front mögötti széles körben elterjedtek. Ma pedig a mesterséges intelligencia közvetlenül a döntéshozatali folyamatok középpontjába került, és ezeknek a folyamatoknak korábban elképzelhetetlen sebességet adtak. A mesterséges intelligencia már nem csupán támogató eszköz. Alper Özbilen ezen a ponton egy fontos megállapítást tett. Ezért ma már nem mesterséges intelligenciával támogatott háborúról, hanem a mesterséges intelligenciára épülő hadviselési körülményekről kell beszélnünk. Majd így folytatta. A közelmúltban a hírszerzési elemzése, bár már léteztek bizonyos automatizált megoldások, még mindig nagyrészt emberi munkára épültek. A különböző forrásokból származó információkat és a terepi jelentéseket eltérő csapatok dolgozták fel. Időbe telt, míg ezeket az adatokat egyetlen helyen összegezték, és értelmezhető képpé alakították. Ma a mesterséges intelligencia ezt a hatalmas adatmennyiséget valós időben képes átvizsgálni, összekapcsolni, valamint a döntéshozók számára sokkal gyorsabban átfogó helyzetképet nyújtani. Az, hogy a mesterséges intelligencia felgyorsítja a folyamatokat, nem jelenti azt, hogy a háborúk is ugyanilyen gyorsan véget érnek. Sőt, korábban nem tapasztalt új bonyodalmakhoz és a konfliktusok kiszélesedésének fokozott kockázatához is vezethet. Mire képes a mesterséges intelligencia hadszintéren? Özbilen itt konkrétabb példákkal szemléltette a témát. Elmondása szerint a mesterséges intelligencia segítségével modellezhető az ellenséges mobil rakétaindítóinak mozgása. Emellett olyan kiemelten stratégiai területen is fontos szerepet játszik, mint a légvédelmi rendszerek telepítésének elemzése, a katonai létesítmények aktivitásának nyomon követése, a radar és elektronikus kibocsátások változásainak vizsgálata, illetve a vezetési és irányítási hálózatok kommunikációs forgalmának elemzése. Műhold felvételek, drónok, eszközök feldrítési adatai, nyílt forrásból származó információk és különféle érzékelők jelei alkotják azt a hatalmas adathalmazt, amelyet a mesterséges intelligencia elemezni képes. Ennek eredményeként nem csak a katonai infrastruktúra feltérképezése, hanem a harctéren bekövetkező változások nyomon követése is jelentősen felgyorsul. Ez a hagyományos hadviselésben egy újfajta aszimmetriát hoz létre. Az a fél, amely gyorsabban tudja feldolgozni az adatokat, előnyre tesz szert a háború ütemének meghatározásában, mondta el Özbilen. Aki helyesen értelmezi ezt az átalakulást, előnybe kerül. Természetesen az, hogy a mesterséges intelligencia ilyen meghatározó szerepet kap a hadszintéren, számos aggodalmat, vagy még pontosabban fogalmazva, félelmet is felvet. Alper Özbilen szerint azonban nem a

Félelem a lényeg, hanem az, hogy ezt az átalakulást helyesen értelmezzük, és komolyan felkészüljünk rá. Úgy véli, a mesterséges intelligencia napjainkban valódi erőszóróvá vált. Ez az erőszorzó alapjaiban alakítja át a háborúk sebességét, a döntéshozatali ciklusokat, valamint a hírszerzési versenyt. Ennek az új korszaknak, amely gyökeresen átér a korábbiaktól, még mindig csak a kezdetén járunk.

Képes lehet a Türkiye mesterséges intelligencia alkalmazására a hadszíntéren? Mielőtt erre a sokakat foglalkoztató kérdése válaszolt volna, Özbilen kiemelte, hogy a török védelmi iparban kifejlesztett drónok és a különböző platformok érzékelő hálózatai már most is fontos alapot jelentenek. Hozzátette, hogy a következő kulcskérdés már egészen más jellegű, majd így foglalta össze. A legfontosabb tényező az integráció. Alaposan át kell gondolni, milyen gyorsan lehet összekapcsolni, egyrészt az egyes platformok érzékelőit, másrészt a peremhálózaton és a központban működő, mesterséges intelligencián alapuló elemző és döntéstámogató rendszerekkel. Mert a jövő hadszíntéren nem pusztán a platformok számára vagy sokfélesége biztosít előnyt. A döntő kérdés az lesz, ki képes a különböző platformokról érkező adatokat gyorsabban és pontosabban értelmezni, majd azokat hatékony döntésre kialakítani. Az erre a kérdésre adott választ azt is megmutatja majd, kik kerülnek előnybe az új korszakban. A mesterséges intelligencia szerepe a hadszíntéren.

Ma egy igazán különleges harapnivalót szeretnék bemutatni. Akár úgy is mondhatnánk, az utcák legsavanyúbb, legropogósabb, és egyik legétvágygerjesztőbb finomságát. Télen kiváló probiotikum forrásként hozzájárulhat az immunrendszer erősítéséhez. Nyáron pedig jéghidegen fogyasztva kellemesen felfrissít. A Türkiye utcai ízeiben az ország gyorsan fogyasztható, mégis rendkívül ízletes ételeit mutatjuk be. Mai menünkön a savanyúság és a savanyúságlé. A savanyítás Anatóliában évezredek óta ismert tartósítási módszer. A zöldségek sóslében vagy ecetben történő erjesztése, hogy a téli hónapokra eltessék őket, a Közép-Ázsiától Anatóliáig húzódó török gasztronómia hagyomány része. Az azonban, hogy a savanyúság utcai finomságá vált, elsősorban az Oszmán Birodalom idején a nagyvárosi élet fejlődésével történt. A 17. és 18. századi isztambuli levéltári feljegyzésekben már említésre került a túlcsúcsú, vagyis az a személy, aki a savanyúságot árulja. Ettől kezdve a savanyúság már nem csak a házak kamráiban volt megtalálható, hanem a bazárokban, a piacokon és az utcasarkokon is. Nagy cserépedényekben érlődött a savanyú káposzta, az uborka, a kelek, vagyis a még éretlen sárga dinnye, és ezek az étkezdék mellett vagy a moszkvaárosok standjain is ott sorakoztak. Képzeljék csak el, egy nyüzsgő Oszmán utcán állnak. Az egyik oldalon egy szimitárus, a másikon valaki éppen serbetet árul, a sarkon pedig egy hatalmas üvegballonokban káposzta, apró csemege uborka és mélyvörös cikla. A savanyúság azóta is az utcai kultúra szerves része. A török túlsú szó perzsa eredetű, a perzsa torsi szó jelentése savanyú dolog. Az idők során ebből alakult ki a török túlsú, amely máig a savanykás íz szinonimája, vagyis már a szó eredetében is ott rejlik az az íz, amelytől önkéntelenül is összerándul az ember szája. Aki üzletszerűen savanyúságot készít vagy árul, az törökül túlsúcsúnak nevezik. A szó legkorábbi ismert hivatalos említése első Szelim szultán által, a 16. század elején kiadott általános törvénykönyvben található. A savanyúság készítés azonban nem csupán kereskedelem, hanem valódi mesterség is. Egy jó savanyúság készítő tudja, hogyan válassza ki a legfrissebb

kisebb zöldségeket, hogyan találja meg a só, illetve az ecet tökéletes egyensúlyát, hiszen az igazi íz a megfelelő erjesztésből és a türelemből születik. Napjainkban Türkiye számos városában savanyúságárusok saját egyedi receptjeikről híresek. Van, aki sok fokhagymával készíti, más inkább csípősen szereti. A leggyakrabban savanyított zöldségek közé tartozik az uborka, káposzta, paprika, sárgarépa, cékla és a zöldbab. Az utcai savanyúságevés egyik legkülönlegesebb része maga a savanyúságlé. A nagy üvegballonokban álló savanykás, sós és fűszeres lé. Sokan úgy tartják, hogy egy pohár savanyúságlé a hideg téli napokon szinte új erőt ad. Ha Isztambulban, Ankarában vagy Izmirben elsétálnak egy savanyúságárus standja mellett, gyakran hallhatják ezt a kérdést. Csípősen vagy csípős nélkül kérik. Egy pohár savanyúságlébe általában néhány darab uborka vagy káposzta is kerül, majd ízlés szerint csípős paprikával vagy citrommal ízesítik. Ez az egyszerű, mégis karakteres ital az utcai gasztronómia egyik legkedveltebb frissítője. A savanyúság nem csak önmagában finom, hanem számos étel elengedhetetlen kísérője is. Fehér bab főzelék mellé, savanyú káposzta, rizs mellé csemege uborka, húsgombóc mellé ecetes paprika. A török asztalokon ennek a savanykás íznek mindig különleges helye van. Talán éppen ezért vált a savanyúság a török konyha és a mindennapi élet egyik apró, mégis meghatározó hősévé. Amikor kinyílik egy üveg savanyúság, azonnal szétárad az a jellegzetesen erőteljes illat. Egy ropogós uborka hangosan pattan a fogak között, majd utána érkezik egy korty, hűvös savanyúságlé. Íme az utcai ízek egyik legsavanyúbb, legropogósabb és legemlékezetesebb szereplője, a savanyúság. Türkiye utcai ízei.

Kedves hallgatóink! A mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Megállapodás született Izrael és a Hamas között a gázai háború befejezéséről. 10 külföldi hegymászott eltűnnek nyilvánítottak, miután lavina sújtotta a Broad Peak-et Észak-Pakisztánban. Legalább 34-en meghaltak egy dél-pakisztáni szénmánya robbanásban, miközben több ezeren próbáltak Marokkóból átkelni a spanyolországi Ceutára. Európában az erdőtüzek pedig a legnagyobb érintett területek 435 ezer hektárt tesznek ki. A japán földrengés áldozatainak száma 34-re emelkedett. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk a végére ért. Tartsanak velünk minden nap egy órakor a friss híreink és egyéb érdekes műsoraink érdekében. Szép napot kívánunk!